Budapest az éjszaka, egy lehordott zsúrnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a

0: térde kisebb ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hip mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet, a hullás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitorogol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az összcsöny, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: Hörer. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Stern-Bauer Buzdravlenvas. Auszeichnung der Soroptimistinnen für Oberpullendorfer Schule. Für ihr Engagement um Gleichberechtigung und Frauenrechte wurde die Hack Hasch Oberpullendorf vom Soroptimist International Club Pannonia Oberpullendorf mit dem Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis wurde für ein Plakatprojekt anlässlich des Internationalen Frauentages verliehen. Im Unterricht von Professor Stefanie Fleck-Fleischacker und Frauenbeauftragter Professor Gesa Busanic entstanden mehr als 100 Plakate, auf denen die Jugendlichen zahlreiche Formen der Ungleichbehandlung thematisierten. Erfolgreicher Oberpullendorfer Tennisspieler. Der Oberpullendorfer Thilo Bermann erreichte das Halbfinale bei den Junioren US Open und ist aktuell die Nummer 3 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-Jährige ist Schüler der Team-Tennis-Akademie in Oberpullendorf und gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis.
2: Tova bi intézkedéseket sürget az Európa Tanács az ausztriai magyar nyelv védelméért. Az Európa Tanács szerint Ausztria továbbra is elkötelezett a népcsoporti nyelvek védelme és támogatása mellett, ugyanakkor több területen további intézkedésekre van szükség. Az országban 6 elismert népcsoporti nyelv, köztük a magyar helyzetét vizsgálták. A magyar nyelvvel kapcsolatban a szakértői bizottság elsősorban az oktatás, a közigazgatás és a média területén lát további feladatokat. Szükség lenne több megfelelően magyar nyelvű pedagógusra, valamint megfelelő oktatási anyagokra már az óvodai, majd az általános és középiskolai oktatásban is. A jelentés szerint a magyar nyelv gyakorlati használatát a közigazgatásban is határozottabban ösztönözni kellene, és elegendő pénzügyi támogatást kell biztosítani a magyar nyelvet népszerűsítő programokhoz. Pozitív példaként említik a 2023-ban Csémben megnyílt háromnyelvű idős otthont, ahol a magyar nyelv is használatos. Az Európa Tanács emellett a magyar nyelvű televíziós műsorok gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint a magyar nyelv bíróságok előtti használatának megkönnyítését is javasolja. Kevesebb csőd, nagyobb tartozás Burgenlandban. Kevesebb vállalati csődöt, de nagyobb tartozás állományt regisztráltak Burgenlandban. Az év első 9 hónapjában 138 cég ellen indult csődeljárás, ami közel 15%-os csökkenés az előző évhez képest. A tartozások összege ugyanakkor 52%-kal 132 millió euróra nőtt, főként egy nagy pándorfalói csőd miatt. A legtöbb fizetésképtelenséget a kereskedelemben, az építőiparban, valamint a vendéglátásban és szálláshelyszolgáltatásban jegyezték.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Buzdravlem was. Auszeichnung der Soroptimistinnen für Oberpullendorfer Schule. Für ihr Engagement um Gleichberechtigung und Frauenrechte wurde die HAK Hasch Oberpullendorf vom Soroptimist International Club Pannonia Oberpullendorf mit dem Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis wurde für ein Plakatprojekt anlässlich des Internationalen Frauentages verliehen. Im Unterricht von Professor Stefanie Fleck-Fleischacker und Frauenbeauftragter Professor Gesa Busanic entstanden mehr als 100 Plakate, auf denen die Jugendlichen zahlreiche Formen der Ungleichbehandlung thematisierten. Erfolgreicher Oberpullendorfer Tennisspieler. Der Oberpullendorfer Thilo Beermann erreichte das Halbfinale bei den Junioren US Open und ist aktuell die Nummer 3 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-Jährige ist Schüler der Team-Tennis-Akademie in Oberpullendorf und gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis.
2: Tova intézkedéseket sürget az Európa Tanács az ausztriai magyar nyelv védelméért. Az Európa Tanács szerint Ausztria továbbra is elkötelezett a népcsoporti nyelvek védelme és támogatása mellett, ugyanakkor több területen további intézkedésekre van szükség. Az országban 6 elismert népcsoporti nyelv, köztük a magyar helyzetét vizsgálták. A magyar nyelvvel kapcsolatban a szakértői bizottság elsősorban az oktatás, a közigazgatás és a média területén lát további feladatokat. Szükség lenne több megfelelően magyar nyelvű pedagógusra, valamint megfelelő oktatási anyagokra már az óvodai, majd az általános és középiskolai oktatásban is. A jelentés szerint a magyar nyelv gyakorlati használatát a közigazgatásban is határozottabban ösztönözni kellene, és elegendő pénzügyi támogatást kell biztosítani a magyar nyelvet népszerűsítő programokhoz. Pozitív példaként említik a 2023-ban Csémben megnyílt háromnyelvű idős otthont, ahol a magyar nyelv is használatos. Az Európa Tanács emellett a magyar nyelvű televíziós műsorok gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint a magyar nyelv bíróságok előtti használatának megkönnyítését is javasolja. Kevesebb csőd, nagyobb tartozás Burgenlandban. Kevesebb vállalati csődöt, de nagyobb tartozás állományt regisztráltak Burgenlandban. Az év első 9 hónapjában 138 cég ellen indult csődeljárás, ami közel 15%-os csökkenés az előző évhez képest. A tartozások összege ugyanakkor 52%-kal 132 millió euróra nőtt, főként egy nagy pándorfalói csőd miatt. A legtöbb fizetésképtelenséget a kereskedelemben, az építőiparban, valamint a vendéglátásban és szálláshelyszolgáltatásban jegyezték.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Buzdravlem was. Auszeichnung der Soroptimistinnen für Oberpullendorfer Schule. Für ihr Engagement um Gleichberechtigung und Frauenrechte wurde die Hack Hasch Oberpullendorf vom Soroptimist International Club Pannonia Oberpullendorf mit dem Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis wurde für ein Plakatprojekt anlässlich des Internationalen Frauentages verliehen. Im Unterricht von Professor Stefanie Fleck-Fleischacker und Frauenbeauftragter Professor Gesa Busanic entstanden mehr als 100 Plakate, auf denen die Jugendlichen zahlreiche Formen der Ungleichbehandlung thematisierten. Erfolgreicher Oberpullendorfer Tennisspieler. Der Oberpullendorfer Thilo Bermann erreichte das Halbfinale bei den Junioren US Open und ist aktuell die Nummer 3 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-Jährige ist Schüler der Team-Tennis-Akademie in Oberpullendorf und gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis.
2: Tovább további intézkedéseket sürget az Európa Tanács az ausztriai magyar nyelvvédelméért. Az Európa Tanács szerint Ausztria továbbra is elkötelezett a népcsoporti nyelvek védelme és támogatása mellett, ugyanakkor több területen további intézkedésekre van szükség. Az országban 6 elismert népcsoporti nyelv, köztük a magyar helyzetét vizsgálták. A magyar nyelvvel kapcsolatban a szakértői bizottság elsősorban az oktatás, a közigazgatás és a média területén lát további feladatokat. Szükség lenne több megfelelően magyar nyelvű pedagógusra, valamint megfelelő oktatási anyagokra már az óvodai, majd az általános és középiskolai oktatásban is. A jelentés szerint a magyar nyelv gyakorlati használatát a közigazgatásban is határozottabban ösztönözni kellene, és elegendő pénzügyi támogatást kell biztosítani a magyar nyelvet népszerűsítő programokhoz. Pozitív példaként említik a 2023-ban Csémben megnyílt háromnyelvű idős otthont, ahol a magyar nyelv is használatos. Az Európa Tanács emellett a magyar nyelvű televíziós műsorok gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint a magyar nyelv bíróságok előtti használatának megkönnyítését is javasolja. Kevesebb csőd, nagyobb tartozás Borgellandban. Kevesebb vállalati csődöt, de nagyobb tartozás állományt regisztráltak Borgellandban. Az év első 9 hónapjában 138 cég ellen indult csődeljárás, ami közel 15%-os csökkenés az előző évhez képest. A tartozások összege ugyanakkor 52%-kal 132 millió euróra nőtt, főként egy nagy pándorfalói csőd miatt. A legtöbb fizetésképtelenséget a kereskedelemben, az építőiparban, valamint a vendéglátásban és szálláshelyszolgáltatásban jegyezték.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Buzdravlen was. Auszeichnung der Soroptimistinnen für Oberpullendorfer Schule. Für ihr Engagement um Gleichberechtigung und Frauenrechte wurde die Hack Hasch Oberpullendorf vom Soroptimist International Club Pannonia Oberpullendorf mit dem Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis wurde für ein Plakatprojekt anlässlich des Internationalen Frauentages verliehen. Im Unterricht von Professor Stefanie Fleck-Fleischacker und Frauenbeauftragter Professor Gesa Busanic entstanden mehr als 100 Plakate, auf denen die Jugendlichen zahlreiche Formen der Ungleichbehandlung thematisierten. Erfolgreicher Oberpullendorfer Tennisspieler. Der Oberpullendorfer Thilo Beermann erreichte das Halbfinale bei den Junioren US Open und ist aktuell die Nummer 3 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-Jährige ist Schüler der Team-Tennis-Akademie in Oberpullendorf und gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis.
2: További intézkedéseket sürget az Európa Tanács az ausztriai magyar nyelv védelméért. Az Európa Tanács szerint Ausztria továbbra is elkötelezett a népcsoporti nyelvek védelme és támogatása mellett, ugyanakkor több területen további intézkedésekre van szükség. Az országban 6 elismert népcsoporti nyelv, köztük a magyar helyzetét vizsgálták. A magyar nyelvvel kapcsolatban a szakértői bizottság elsősorban az oktatás, a közigazgatás és a média területén lát további feladatokat. Szükség lenne több megfelelően képzett magyar nyelvű pedagógusra, valamint megfelelő oktatási anyagokra már az óvodai, majd az általános és középiskolai oktatásban is. A jelentés szerint a magyar nyelv gyakorlati használatát a közigazgatásban is határozottabban ösztönözni kellene, és elegendő pénzügyi támogatást kell biztosítani a magyar nyelvet népszerűsítő programokhoz. Pozitív példaként említik a 2023-ban Csémben megnyílt háromnyelvű idős otthont, ahol a magyar nyelv is használatos. Az Európa Tanács emellett a magyar nyelvű televíziós műsorok gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint a magyar nyelv bíróságok előtti használatának megkönnyítését is javasolja. Kevesebb csőd, nagyobb tartozás Burgenlandban. Kevesebb vállalati csődöt, de nagyobb tartozás állományt regisztráltak Burgenlandban. Az év első 9 hónapjában 138 cég ellen indult csődeljárás, ami közel 15%-os csökkenés az előző évhez képest. A tartozások összege ugyanakkor 52%-kal 132 millió euróra nőtt, főként egy nagy pándorfalói csőd miatt. A legtöbb fizetésképtelenséget a kereskedelemben, az építőiparban, valamint a vendéglátásban és szálláshelyszolgáltatásban jegyezték.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Pretežno nas očekuje sunčano vrijeme danas, dok će jutarnja magla prijepodne uglavnom nestati. Ein paar Wolken sind vor allem am Nachmittag unterwegs, Regen ist aber kein Thema, temperature ponovno rastu i dosežu 20 do gotovo 25 stupnjeva, dazu weht nur ein schwacher Wind. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 25 Grad heute.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin aus dem Burgenland.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Pozdravljam vas. Auszeichnung der Soroptimistinnen für Oberpullendorfer Schule. Für ihr Engagement um Gleichberechtigung und Frauenrechte wurde die HAG Hasch Oberpullendorf vom Soroptimist International Club Pannonia Oberpullendorf mit dem Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis wurde für ein Plakatprojekt anlässlich des Internationalen Frauentages verliehen. Im Unterricht von Professor Stefanie Fleck-Fleischacker und Frauenbeauftragter Professor Gesa Busanic entstanden mehr als 100 Plakate, auf denen die Jugendlichen zahlreiche Formen der Ungleichbehandlung thematisierten. Erfolgreicher Oberpullendorfer Tennisspieler. Der Oberpullendorfer Thilo Beermann erreichte das Halbfinale bei den Junioren US Open und ist aktuell die Nummer 3 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-Jährige ist Schüler der Team-Tennis-Akademie in Oberpullendorf und gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis. Početak 70. UN-Kongresa u Helsinkiju. U Helsinkiju u Finskoj je čir poče 70. Kongres Federalističke unije Europskih narodnih grup. Gradišćanske Hrvatice i Hrvate zastupaju Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Beču. Težišće kongresa su jezike narodnih grup na različi područji, kot na primjer na obrazovnom i kulturnom polju, u mediji ili socijalnim mriža. Broj insolvencija v poduzeći niži, ali duge postao viši. U Gradišću je u prvi tri kvartali tekućega leta zabeleženo 138 insolvencija v poduzeći. To je, u prispodobi zlani, za skoro 15% manje, javlja Kreditni obrambeni savez 1870. Z druge strane je ali višina obavezov uz drugo zbog velike insolvencije u Pandrofu narasla za 52% na 132 milijoni eurov.
2: További intézkedéseket sürget az Európa Tanács az ausztriai magyar nyelv védelméért. Az Európa Tanács szerint Ausztria továbbra is elkötelezett a népcsoporti nyelvek védelme és támogatása mellett, ugyanakkor több területen további intézkedésekre van szükség. Az országban 6 elismert népcsoporti nyelv, köztük a magyar helyzetét vizsgálták. A magyar nyelvvel kapcsolatban a szakértői bizottság elsősorban az oktatás, a közigazgatás és a média területén lát további feladatokat. Szükség lenne több megfelelően magyar nyelvű pedagógusra, valamint megfelelő oktatási anyagokra már az óvodai, majd az általános és középiskolai oktatásban is. A jelentés szerint a magyar nyelv gyakorlati használatát a közigazgatásban is határozottabban ösztönözni kellene, és elegendő pénzügyi támogatást kell biztosítani a magyar nyelvet népszerűsítő programokhoz. Pozitív példaként említik a 2023-ban Csémben megnyílt háromnyelvű idős otthont, ahol a magyar nyelv is használatos. Az Európa Tanács emellett a magyar nyelvű televíziós műsorok gyakoriságának és időtartamának növelését, valamint a magyar nyelv bíróságok előtti használatának megkönnyítését is javasolja. Kevesebb csőd, nagyobb tartozás Burgenlandban. Kevesebb vállalati csődöt, de nagyobb tartozás állományt regisztráltak Burgenlandban. Az év első 9 hónapjában 138 cég ellen indult csődeljárás, ami közel 15%-os csökkenés az előző évhez képest. A tartozások összege ugyanakkor 52%-kal 132 millió euróra nőtt, főként egy nagy pándorfalói csőd miatt. A legtöbb fizetésképtelenséget a kereskedelemben, az építőiparban, valamint a vendéglátásban és szálláshelyszolgáltatásban jegyezték.
0: Rádió Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Vrime za

0: Es ist 16 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime sana shurikiu.
3: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
4: Heute Abend wird es noch zeitweise bewölkt. Mit Niederschlag muss man aber nicht rechnen. Tageshöchsttemperaturen 21 bis 24 Grad. In der Nacht auf Samstag ziehen auch ein paar Wolken durch. Es bleibt aber weitgehend trocken. Der Wind wird nur schwach. Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 11 und 14 Grad. Am Samstag ist es im Norden oft von der Früh weg schon sonnig, sonst gibt es anfangs noch teils dichtere Restwolken. Im Tagesverlauf wird es aber fast im ganzen Land überwiegend sonnig. Quellwolken im Mittelburgenland bleiben meist harmlos. Der Wind wird nur schwach. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. Strahlend sonnig und nahezu wolkenlos startet der Sonntag. Am Nachmittag werden dann die Wolken in hohen Schichten allmählich mehr. Diese können den Sonnenschein etwas abdämpfen. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen 9 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen spätsommerlich mit 24 bis 27 Grad. Und aktuelle Wetterbedingungen können Sie unter wettermelden.at melden. Ma este is előfordulhatnak felhők az égen, csapadékra viszont nem kell számítani. A mai csúcs 21 és 24 fok között alakul. Az előttünk álló éjszaka folyamán is felhős lehet az égbolt, viszont száraz marad az idő. A szél csak gyengén fúj, hajnalra 11-14 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton főleg északon már reggeltől napsütéses idő lesz, másod viszont eleinte még felhősödésre lehet számítani. Később aztán szinte az egész térségben a napsütési lesz a főszerep, csak Közép-Burgenlandban bukkanhatnak fel ártalmatlan gomoly felhők. A szél gyenge lesz. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Vasárnap eleinte felhőtlen lesz az ég, a délután folyamán viszont egyre több magassági felhő jelenik meg az égen, ezek pedig a napfényt is szűrhetik. A gyenge szél változó irányból fúj. Hajnalban 9-13, napközben 24-27 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
5: Einen wunderschönen Freitagnachmittag, liebes Burgenland. Es ist

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Hello, szép estét! Armin S. vagyok, és ma este egy kis takeover van. DJ Kessler helyett én hozom nektek a Daráló Radio Show-t egészen éjfélig. Úgyhogy dobjátok félre a melót, nyissátok ki azt az italt, tekerjétek fel a hangerőt, mert most tényleg elindítjuk a hétvégét. Az este első körében jön Paul Kalkbrennel a No Goodbye-jal, utána pedig egy igazi örökkedvenc, az Ace of Base Beautiful Life. Maradjatok velem este 8-tól éjfélig a 98.8, a 92.8-on, vagy online a rádió kötője mora.at oldalon. Na, induljon a péntek este!
2: Daráló Takeover by Armin S. on Radio Mora.

Megvan a péntek esti feeling? Arminesz vagyok, ez pedig a Daráló Takeover, és még bőven van időnk éjfélig, úgyhogy ha még csak készülődsz, ha már úton vagy, vagy egyszerűen csak otthon tolod a hangerőt, ez most neked szól. Axel Ingrosso és a Dancing Alone, ez jön a folytatásban. Ober Pullendorf és környéke 98.8, Deutschkreuz és környéke 92.8, vagy bárhonnan elérhetőnk vagyunk online a rádió kötője marapont.at-n.

0: Darolo Takeover by Armin S. on Radio Mora.
1: Vérlázító szemek, a citybe kicsibe játszik a gyerek. Elkapják öt is a kábítószerek,

Mindenki ramszesz a tevét. Ez a játszma, tudd meg testvérem, én nem dőlök hátra, mert teljesülhet a gyereknek az álma, veszélyes a brigádon, vigyázz a szádra. Ez a játszma, tudd meg testvérem, én nem dőlök hátra, mert teljesülhet a gyereknek az álma, veszélyes a brigádon, vigyázz a szádra. Kell még cipi, szedtem drippi, kell még inni, fel kell hívni, kesed nincs, is szebbet szívni, fel kell írni, így kell bírni. Vala a káma, de jöjj rád a korma, mindenki itt hagyott téged a szorban, mondom nektek azt, hogy mindenki pombol, ameddig élek, te sóviszka borsza. Velem ti nem fogtok elbánni, pörög a fülesbe a Central Sea, pofázok az óráról, menj már ki, szerezhet itthon szer bárki, I can shoot from Italy. A háború testvérem kinyeri, enyém lesz az éva, mi az idei fleseltem, de sokám elég sok ideig. A tudásom annyi, megbosszom a szádat, én ünneplek, kiszok szomorúság nálad, elkap a szideg, meg elkap a bánat, Ramszesz megindul, mert rátok nem várhatsz, egyedi stílus, pont mint Kennedy, én vagyok az, aki az estébe keveri.

0: is Darolo Takeover with the radio host Armin F.
1: Na, hogy vagytok péntek este? Én Armin S vagyok, és még egy új ideig együtt vagyunk, mert ma este nem állunk meg egészen éjfélig. 22 órától jön a Daráló DJ, 23 órától pedig indul a Hátdaráló. Mindkettőt én hozom nektek, úgyhogy ha eddig csak a háttérben szóltunk, most lehet egy kicsit

Na, mindjárt 10 óra és lassan át is váltunk mix üzemmódba. 22 órától jön a daráló DJ, 23 órától pedig a hárdaráló, szóval innen már tényleg csak a zene beszél. A Rádió Móra pedig megy tovább a 98.8-on Oberpullendorf és környékén, a 92.8-on Deutschkreuz és környékén, vagy bárhonnan online a rádiókötőjel mora.at-n. Még pár zene, aztán kezdjük a mixet.

0: Beindítjuk a hétvégédet. Daráló.
1: This is Daráló Takeover with the radio host Armin S. Vedd át az ütemet!

Jelek, hogy érezd a ritmust, vedd át az ütemet, hübörög a hübörög a hübörög a ritmust. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet, hübörög.

egy órán keresztül csak nyugat-dunántúli és őrvidéki DJ-kkel. At the turntable, Armin S. Live from Oberpullendorf, Austria.